Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture. Ez jó. Köszi. Köszi.
1: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogathat.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot, és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahogy finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy tadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizálbattuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18 éven fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj ennek, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem vállalsz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: És akkor ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha... Szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Rendező? Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez egy tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz, vállalod? Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab. Tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne bele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényeg. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsúszik,

0: olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám és Éva, vagy az ember tragédiájában megjelennek messzerenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden ott van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van ezen, ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez valami ez egy elkerülés.
1: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Mi nézünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék, és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom, és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számodra a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább az, arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel. Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel.
2: Lehetünk
1: tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valamint nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig el odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördöget.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni.
2: Hogy teszem
1: vele
2: azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát, de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzele. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalán mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete van.
4: Vagy aminek helyes üzenete van, így van.
2: Az üzenetet a háromsegység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabos, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sikerült az elmúlt héten

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kánikula miatt megszaporodtak az áramszünetek, csökkent az élelmiszerpazarlás, ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés is várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint 3/4-ét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény, közölte a fővárosi nagycirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirász című produkciót ma holnap és holnap után. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyen a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor, mennyi vizet használtak az öntözéshez. Ma sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megdőlt az országos és a fővárosi maximum hőmérsékleti rekord is. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé. Ma a sok napsütés mellett előteljes gomoly felhőképződés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaszüneti nap van az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e a Magyar Egészségügy nap, maja Semmelweis nap. Ma zárva vannak a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központi anonim étszűrés és tanácsadás is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapesten a 11. kerületben lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsértéket 41,9 fokkal 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon állították, 40,7 fok volt akkor Budapesten. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára. A Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MT-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A korábbinál nagyobb arányban tüntetik fel a promóciós tartalmakat a hazai influencerek. Továbbra is akadnak azonban hiányosságok, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata. Különböző elérésű és témaköröket érintő véleményvezéreket vizsgáltak, törekedve arra, hogy az ellenőrzés a hazai influencer piac széles skáláját lefedje. Az ellenőrzés eredményei alapján általánosságban megállapítható volt, hogy az érintett influencerek többsége törekedett a szabályok betartására, alkalmazott valamilyen reklám megjelölést, illetve szöveges leírást. Ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A társadalom mentális egészségéről tanácskoztak Budapesten. Ittassuk a madarakat a kánikulában, ma még nem szűnik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex posztraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Arany emlékérmét bocsátott ki az MNB. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg, közölte a jegybank az MT-vel. Az emlékérme előlapján egy Első Mátyás által veretett aranyforint hátlapjának ábrázolása látható, középpontjában Szent László alakjával. Az emlékérme hátlapján eredeti ábrázolás módban a korabeli aranyforint előlapján Szűz Máriát ábrázoló központi éremképe jelenik meg. Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. This one's going out to everybody.

Channel Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A társadalom mentális egészségéről tanácskoztak Budapesten. Ítassuk a madarakat a kánikulában, ma még nem szűnik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Arany emlékérmét bocsátott ki az MNB. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg, közölte a jegybank az MT-vel. Az emlékérme előlapján egy Első Mátyás által veretett aranyforint hátlapjának ábrázolása látható, középpontjában Szent László alakjával. Az emlékérme hátlapján eredeti ábrázolás módban a korabeli aranyforint előlapján Szűz Máriát ábrázoló központi éremképe jelenik meg. Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.
9: Meg hogy a filmnek nem lát melódiája egy korszának. Ha nem vagyok fiatalon, menni elvisz a szűnt egy porszának.
10: Szerintem közöttünk mindig

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Welcome to Central Bay.

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. What time is it, man?

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Alacsonyabb a pollenterhelés, megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, majdnem 33 fokos. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook oldalán kedden. A kutatók hangsúlyozták a közvetlen part közeli sávokban, és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodom 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkofmajmok rokonsági körébe tartozó ulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak, mondta el Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A természet és környezet védelem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte a kormánynak, hogy a felelőssége, hogy amit vállalt, azt megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszerhasználatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
9: Szeretettel köszöntök mindenkit. Madarasi Mónika Ilona vagyok. Ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhoztam nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbírkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket. Vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy az egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak, most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a II. Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
Sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a Szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit, hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézésre elektromos égetőkben hamvasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kupikik, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermek már nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna, mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lefedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják, tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti így az iszlám hitű halottat. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett 20.

Szövetségben, és annak is az első öt könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek. Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin és az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettásdobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megdőlt az országos és a fővárosi maximum hőmérsékleti rekord is. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé. Ma a sok napsütés mellett előteljes gomoly felhőképződés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaszüneti nap van az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e a Magyar Egészségügy Nappalja, Semmelweis nap. Ma zárva vannak a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK Nemzetközi Oltóközpontja, valamint szünetel a központi anonim észszűrés és tanácsadás is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapesten a 11. kerületben lágymányosan 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsértéket 41,9 fokkal 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon állították, 40,7 fok volt akkor Budapesten. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MT-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A korábbinál nagyobb arányban tüntetik fel a promóciós tartalmakat a hazai influencerek. Továbbra is akadnak azonban hiányosságok, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata. Különböző elérésű és témaköröket érintő véleményvezéreket vizsgáltak, törekedve arra, hogy az ellenőrzés a hazai influencer piac széles skáláját lefedje. Az ellenőrzés eredményei alapján általánosságban megállapítható volt, hogy az érintett influencerek többsége törekedett a szabályok betartására, alkalmazott valamilyen reklám megjelölést, illetve szöveges leírást. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: és a jelen kedvenc felvételei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Elnézést kérünk a hallgatóktól, egy kis technikai malőr miatt késve kezdünk, viszont én már itt vagyok, hamarosan elindul a Lépés délután, hamarosan reméljük minden technikai malőr megoldódik.

0: Kellemesen szép délután kívánok minden lépés délután és lépés délután podcast hallgatónak. A mikrofonnál Karina, Sanyi és jó magam Robi, remélem a vétel tökéletes a rádióban, illetve a YouTube-on is, és mindenki jól fog szórakozni a elkövetkezendő percekben. A mai műsorunkban mindjárt mondom, mi a téma, de előtte gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu, itt van egy kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, valamint itt ragadom meg az alkalmat, és megkérek mindenkit, aki még nem tette, iratkozom fel YouTube csatornánkra, Lépésradio Official néven található a YouTube-on, valamint hype-oljátok, lájkoljátok, osszátok tartalmainkat a YouTube-on, hogy minél több embert elérjenek adásaink. Ezen felül pedig írhatok nekünk e-mailt.
1: Az infokukac@lépésradio.hu e-mail címre.
0: És számos mobilappáltal tudtok minket hallgatni. Sziasztok! Még egyszer, kedves kollégák!
1: Sziasztok!
2: Szervusztok! Sziasztok. Szia, Robi!
0: Igen, gondoltam, hogy már hagylak titeket is megszólalni.
2: Igen, ugye türelmesen itt kiválik itt a sorunkat.
1: Mennyiunk nevében. Köszöntél, de azért mégis.
0: Na, mai műsorunk témája a fájdalom lesz. Szokott fájni nektek ez az, valakinek a feje, valakinek a lába, valakinek
2: nekem
0: ez az.
2: Mert nincs migrénes fejfájásom sem, és nagyon jó a fájdalom tűrőképességem.
0: Na, ez a Sanyit, neked hát szokott?
1: Annyira nekem se rossz, de mondjuk migrénem nekem sem, vagy ilyen hát kisebb fejfájás is ritkán, akkor már valami van, bujkál a tervezetben, vagy magas láz, vagy egyebek, de hát ha már nekem fáj a fejem, akkor már biztos 40 közeli lázam lehet, vagy
2: Jézus,
1: nem tudom.
2: Jézus, már neked szokott 40 közeli lázad lenni?
1: Ó, volt már, persze, most ott jelentem, amikor voltam lázas, de gyerekkoromtól kezdve.
2: 39-nél több sose volt, 40-ig nem mentem még föl, de nem
0: én majdnem 40, 40 fokos nekem is volt valamikor gyerekkoromban, de hála Istennek mostanában nem. Viszont, ha hiszitek, ha nem, én egy olyan ember vagyok, akinek nem nagyon szokott fájni a feje, ez szerencsés, viszont néha fáj, akkor viszont olyan szinten fáj, olyankor ember se embert, se semmit nem nézek, olyankor nem tűrök meg semmit, tehát az borzasztó, talán pont egy évvel ezelőtt fájt úgy a fejem, de ez borzasztó fejfájás volt, és az körülbelül 3 napig tartott. Tehát, hogy nem csak az, hogy baromira fáj a fejem, hanem például pénteken nagyon fájt a fejem, szombaton tompán, és vasárnap is még éreztem, hogy megmozdultam, hogy valami nem az igazi. Tehát, hogy körülbelül nekem, hogyha nagyon fáj a fejem, akkor az borzasztó, és akkor az tényleg nem hat semmi, akkor nem tudtok meg csillapítani, annak ki kell ott törni, nem tudom. De hála jó Istennek, ez nagyon ritkán fordul elő, elnek kiabáljam, le is kopogom, kop, de én ilyen vagyok. Viszont nyilván minden embernek van úgy, hogy akár mondjuk beüti a lábát véletlen, lehorzsolja a kezét.
1: Ja, hát olyan fájdalom nekem is.
0: Előfordulnak, igen, előfordulnak ilyen apró sérülések, és csak fáj a lábad, a kezed, a fejed, és ez más jellegű fejfájás.
1: Izomlázad lesz bármi.
0: Izomláz az nem fájdalom, azt én nem minősítem.
1: Nem fájdalmas, hanem ilyen.
0: Hát az izomláz, de az inkább kellemetlen,
2: az
0: de az nem...
2: Az is tud azért fájni igazából, ha nagyon hát, izomláz, vagy nagyon meghúztad, akkor az kellemetlen, és még fáj is.
0: Igen.
1: Na hát most... ugye a fog még ilyen, de hát ugye...
2: Az is hát az nagyon fáj szerintem mindenki
0: mai...
2: a fog, tehát...
0: Igen. A mai műsorunknak azt a címet adtuk, hogy bírt ki... Mi tényleg ennyire nehéz őszintén beszélni a fájdalomról? Engedjetek meg nekem egy picit bevezetést. A fájdalom minden ember életének része, mégis meglepően ritkán beszélünk őszintén róla. Sokszor már gyerekkorunktól azt halljuk, hogy bírt ki, majd elmúlik. Ne panaszkodj! Ezek a mondatok idővel természetessé válnak, és sokan megtanulják inkább elhallgatni a testi vagy lelki fájdalmukat. A cikk, amit a 24.hu jelent meg, arra is rávilágít, hogy a társadalom egészen másként viszonyul a nők és a férfiak fájdalmához. A nők panaszait általában vagy elbagatellizálják, vagy természetesnek tekintik, míg a férfiakat sokszor arra nevelik, hogy nem mutassanak gyengeséget, és csak végső esetben kérjenek segítséget. Emiatt számos betegség például későn derül ki, sokan pedig hosszú éveken át együtt élnek olyan problémákkal, amelyek kezelhetők lennének. A sportban is gyakori jelenség, hogy valaki a teljesítmény érdekében figyelmen kívül hagyja teste figyelmeztető jelzéseit, miközben a közösségi média is azt sugallhatja, hogy mindig erősnek, kitartónak és sikeresnek kell lennünk. Szerencsére egyre többen beszélnek nyíltan a fizikai és lelki fájdalomról, ami hozzá járulhat ahhoz, hogy könnyebb legyen segítséget kérni, és komolyabban vegyük egymás problémáit. Írja ezt a 24.hu cikke, melyet egyébként a 24.hu oldalán tudjátok teljes terjedelmén olvasni. Erről fogunk beszélgetni a következő megszólásban. Egyenesen azzal kezdünk, hogy amit megtanultunk a fájdalomról, mi az, de ez most legyen még a jövő zenéje, most egy picit zenélünk, előtte viszont, ami még kimaradt, köszöntsük gyorsan a mai névnaposokat. Július 7. hó 1-je van, úristen, gyerekek, hogy megy az idő, a Tihamireket és az Anna Máriákat köszöntjük. A Tihamér szláv magyar eredetű névjelentése, csendet kedvelő, az Anna Mária pedig az Anna és a Mária nevek összekapcsolásából jött létre. Minden Anna Mária és Tihamér nevű hallgatónknak nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, sok boldogságot kívánok a teljes stáv nevében. Egy zene, és jövünk vissza.

0: ugye hazatér.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
2: Vissza is tértünk hozzátok egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor nézzük mai műsorunk első blokkját, amiről beszélgetünk, amit már mondtam is, hogy elsőként mire, illetve amit megtanultunk a fájdalomról. A legtöbb ember már gyermekkorában találkozik olyan mondatokkal, mint a ne hisztiz, vagy például a majd elmúlik, vagy például légy erős. Vajon ezek valóban kitartásra nevelnek, vagy inkább arra, hogy elnyomjuk azt, amit érzünk. Kérdezlek titeket, hogy vajon a kitartás és a fájdalom eltűrése ugyanazt jelenti? Szerintem nem. Azért, mert ki lehet a kitartás az, hogy kitartok valaki vagy valami mellett. Az, hogy kitartok az mellett, hogy fáj mondjuk a karom, vagy a kezem, lábam, mert elestem a biciklivel, stb. Az is egyfajta kitartás. De nem, a kitartás nem csak a fájdalom, vagy a betegség köthető össze.
3: Hát igen, vagy hát mondhatom azt is, hogy nem a kitartást mondanám, hanem helyébe raknám mondjuk az önkontrollt, vagy ilyesmit, de mert hogy...
2: De egy gyereknek hát még nem olyan az önkontrollja, Sanyi, még azt nem ismeri.
3: Kevésbé,
2: nem ismeri azt, hogy mi, azt a, ha ismeri is ezt a fogalmat, akkor sem biztos, hogy helyén tudja kezelni. Most mi történik? A gyerek elesik a biciklivel, lehorzsolja a térdét, elkezd sírni, anyuka, apuka, hogy megvigasztalja, most azt mondja az apja, hogy ó, katona dolog, ne foglalkozz bele, meg bírjad, meg erős vagy, stb. De alapvetően meg... Igazából pont ez egy módszer arra, hogy tudd azt, hogy mi az, amiért kell hisztízni, idézetével, vagy nem hisztízni, kell jelezni, hogy fáj, meg mi az, ami tényleg komoly, és tényleg figyelembe kell venni, és nem lehet ezt csak úgy, hát azt mondani, hogy ez csak egy apróság, és erős vagy, és kibírod, hanem tényleg foglalkozni kell vele. És azt gondolom, hogy valamilyen szinten az, hogy önkontroll csak akkor tud egy ember tartani, hogyha azt megtanulja.
4: Én gyerekkoromból egy dolgot tudnék felsorolni, amit én már nem emlékszem, csak elmondás alapján történt. Ugráltunk legyen hát egy épített kőből lévő kis peremről, és hát apukám elkapott minket, mert barátnémet, az óvodástársaimat, és hát túl gyorsan ugráltak a gyerekek, és hát természetesen kit nem kapott el, hát a saját édes kislányát, és hát betört a fejem, de igazából én most erre felnőttként nem emlékszem, a gyerekként sincs képem, de a szüleim sokkal jobban, például anyukám sokkal jobban megijedt, mint amennyire kellett volna, igazából csak felhorzsolt, a picit összekapcsolták, de így apukám például sokkal jobban viselte ezt a dolgot, de anyukám nagyon megijedt. A kislányomnál talán, ahogy csak a gyerekeknél tartunk még, neki voltak ilyen fájdalomtűrő képességének 0, mínusz 1, mínusz 5-től lévő, tehát nagyon nehezen bírja most is a fájdalmat. Belement egy tüske a kezébe, na most egy tüskét kiszedni tűvel a látvány biztos, hogy annyira nem rossz, de az annyira nem fáj, hogy egy gyerek torka szagatával ordítson. És nem tudtuk neki elmagyarázni, hogy akkor ne nézz oda, nem fáj, hidd el, megnyugtattuk. Ő csak ordított, mondom, te Jézusom, azt hiszik, hogy ölik a gyereket, de nem tudtuk meggyőzni, de kiszedtük a szálkát, de nagyon-nagyon a tűrőképesség az most is kevés. És nem azt tudtuk akarom, neki elmagyarázni.
2: Viszont Karina...
3: Ez a félelem. Élelem okay. is okozhatja ezt, vagy hogy tényleg
4: igen, inkább, mert látsz egy kezet, egy szálkát, meg egy tűt, pedig mindent elmondasz neki, de tehát nincs még tűrőképességük.
3: De amúgy meg, ugye a gyerekek, főleg ugye babakorban, amikor még máshogy nem tudja kifejezni, ugye ezért fontos, ugye egyrészt a sírás fajtákból ugye le kell szűrni azt, hogy hogy sír a gyerek. Az, amikor azért figyelmet. Sír, hogy fáj valami, vagy csak azért, mert figyelmet igénye.
2: Így van. Viszont Karina, szerinted most akkor összefügg, és ugyanazt jelenti a fájdalom eltűrése és a kitartás?
4: Szerintem nem, mert attól, mert jó lesz a fájdalomtűrő képességed, mert mondjuk olyan genetikával rendelkezel, vagy nem, de nem is tudom, hogy mi ami ezt szabályozza, de ez szerintem nem függ össze. Tehát a kitartás teljesen más, mint
3: igen, mert azt mondom, hogy erős vagyok, és kibírom, és akkor azt mondom, hogy kitartok, amíg tart ez a fájdalom, de hát azért egy erős migrénesnek mondjuk egy
4: nem napon mondod, keresztül fáj a fejet. Ki, mert agyon üt.
3: Azért az hát igen, meg, de hát jó, de ha ki is akarna tartani, tehát ahhoz már azért...
2: De van egyfajta, én azt gondolom, hogy amúgy belegondolva abban, amit most Sanyi mondott, van egyfajta összefüggés, mert valóban, hogyha nagyon fáj a fejem, és azt mondom, hogy én nem veszek be gyógyszert rá, hanem hagyom, hogy magától elmúljon, és kitartok, az végig is egy kitartás. Tehát, hogy
4: oké, van hát nem tudsz kitartani a végtelenségig, tehát az
3: annyira
4: hogy miért kínzod saját magad? Tehát igen. Fáj a fogad, bevesz, nem kínzod magad, tehát nem hűltem én meg, hogy ne vegyek be fájdalomcsillapítót.
2: Igen, de valakinek már rendszeresen fáj a feje, annak a szervezete jobban tudja kezelni mondjuk, mert azt mondja, hogy ó, most csak kicsit fáj, nem veszek be, jobban fáj, akkor beveszek. Hogyha nem fáj, nem veszek be egyértelmű.
4: Hát ez a szervezet kontrollja genetikailag milyen a fájdalomtűrő képességed, de ez biztos, hogy
3: igen, tehát a fájdalom küszöböd mekkora, igen. Ugye az attól függ, de hogyha elkezded magad nagyon hamar gyógyszerezni, amikor még úgy érzed, hogy azért ezt még kibírom, de még egy kicsit hisztizek, hogy de én ezt már nem bírom, és már bele is szugerálom magamba, hogy ezt én már nem fogom tovább bírni, akkor ugye már is beveszel fájdalomcsillapítót, és akkor ahhoz leszel hozzászokva, hogy akkor már a legenyhébb fájdalomnál is kell.
4: Igen, tehát azért ezzel is mértékkel kell bánni, ezzel a beveszek igen. Valamittel, ezzel egyetértünk, de hát igen, végül is tarts ki.
3: Nagyon
4: hát,
3: kell.
4: Hát, szokták mondani, hogy tarts ki mondjuk, igen. Mondjuk olyan most, sebesülés.
3: Hát minden van. Jegeled a, nem tudom, fejed, bármit kitalálsz.
4: Valamit. De mondjuk ez a szó, Sanyi, hogy tarts ki, tudod, ez ilyen nagyobb sérüléseknél, hogy tarts ki, jön a mentő, vagy tarts ki, jön az orvos.
3: Igen.
4: Tehát ez a szó megvan, meg
3: nem fogsz elvérezni, mindjárt itt van.
4: Igen, tehát ne vérezz el, érted, lőtsebbnél, stb., tartson ki. Tehát mondjuk, amikor tényleg autóban esett,
2: a kitartás mindenhol ott kell, hogy legyen, igen. Viszont,
4: tehát valahol ott a szó, de nem függ össze.
2: Az, hát is, én azt mondom.
4: Is, igen.
2: Miért könnyebb szerintetek sokszor azt mondani, hogy jól vagyok, mint őszintén elmondani, hogy valami fáj? Sok ember, mint amint bármi baj van, találkozol vala utcán, hello, hogy vagy, jól vagyok. De közben meg egyébként majd szétmegy a feje.
3: Igen, de hát ez az amerikai minta, ugye, hogy legyek pozitív, és ne panaszkodjak. Most ez olyan általános esetben is, tehát hogyha bármi van az életedben, hogy azzal nem. De hogyha meg egészségügyileg vagy is, tehát ez a kétfajta ember van, ugye Magyarországon azért több a panaszkodó, aki ugye rögtön azzal kezdi, hogy hát sajnos nem jól, most itt fáj.
2: Nem tudom, Sanyi, én pont azt tapasztalom, hogy egyre több. Tehát bárkit megkérdezek, hogy vagy, azt fogja mondani, hogy jól. Az 10-ből 9 ember ezt fogja mondani, mikor nincs jól, akkor is.
3: Nem,
4: mert nem szeretnének terhelni a saját problémáikkal.
3: Igen, aki meg nem mondja, akkor az azt mondja, hogy most miért mondjak rosszat, úgyis hall eleget az ember. Azt mondom, hogy jó, de persze van erre ilyen, nem tudom, középutas
2: válasz. De akkor ez csak ilyen egyszerű pszichológia?
3: Megkérdez, hogy vagy, és akkor valaki csak azt válaszolja, hogy meg vagyok. Akkor tudod,
4: akkor hogy... Akkor abban már tudhatod, igen, hogy ott valami
3: nem
4: van.
3: A legrózsásabb a helyzet, de...
4: Igen. Vagy szégyeli mondjuk azt a betegséget, vagy nem akarja elmondani, hogy olyan beteg. Tehát lehet, hogy nem látszik, de olyan beteg, és nem akarja elmondani, hogy figyelj, nagyon nagy baj van, és ez történt. Tehát, hogy a családtagjai tudják, de mondjuk idegeneknek nem állsz az utcán elmesélni, hogy. Tehát van egy ilyen is, hogy büszkeségből nem mondom el, mert tudják, de mondjuk idegeneknek nem állsz az utcán elmesélni, hogy.

0: emberek. Szerintetek változik a mai társadalom az emberek hozzáállása a fájdalom nyílt vállalásához?
1: Részben. Szerintem egy nagyon-nagyon picit változik, de még mindig nem beszélünk nyíltan erről a fájdalomról, a betegségről, tehát még nincs az, hogy...
0: De ez miért tabu?
1: Hát mert a nőknek erősek kellenek lenni, a férfiaknak is azoknak kell lenni, és valahogy ez így belénk nevelték, hogy nem utasd ki, ha fáj. Mert az gyengeség, és ha gyenge vagy, akkor az állatvilágban
0: de ez ugyanolyan,
1: megeszik.
0: De ez ugyanolyan sztereotípia, mint hogy a férfiak nem sírnak, vagy nem sírhatnak.
1: Pedig igen.
0: Hát ez egy nagy hülyeség.
1: Igen.
0: De ugyanolyan hasonlat.
2: Szituáció függő is, mert mit tudom én, hogyha most egy pasi másnapos, akkor annyira nem szégyeli, hát jó, tehát hogy mondjuk ott is lehet az, hogy otthon bevaj, hogy fáj a fejem, hát igen, nem kellett volna annyit inni, de hogyha nem... mondjuk megkérdezik a haverok, hogy na, mi újság, nem vagy másnap, hogyha kipattantam az ágyból, és már őzé festem.
1: Igen, ez
0: ettől nagyobb lesz a kukaca? Tehát ettől nagyobb lesz a kukaca?
1: Igen.
0: Adjuk már.
2: Azt nem tudom.
0: Igen, de hogy lesz, ez hülyeség.
1: Ez ilyen
0: egói
1: hát hülyeség. Hát ne, én ne, hát biztos.
2: Azt mondja, hogy ne, hát a más, ne többiek biztos, de én.
0: Na, én meg amondó vagyok, hogy egy picit zenélünk, aztán pedig innen folytatjuk.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is témánkat még gyorsan a három órási hírekig. Méghozzá azzal megyünk tovább, hogy férfiak, nők és az elvárások. A cikk szerint a férfiak és a nők egészen más társadalmi elvárásokkal találkoznak, amikor a fájdalomról van szó. Míg a férfiaktól sokszor az erő bizonyítását várják el, addig a nők fájdalmát gyakran természetesnek vagy túlzónak tekintik. Kérdezlek titeket, hogy vajon honnan erednek ezek a különbségek?
2: Férfiaknak el kellett menni régen háborúba, a férfiak sokkal több mindent csináltak fizikai erővel, és hát nem engedhették meg magukat, hogy a fizikai erejük, tehát egy holmi megfázás, betegség, bármilyen apró cseprők is elvágjuk, meghúzzuk, átkeresztezze. Tehát a férfiakra mindig az volt, hogy erős vagyok, ügyes vagyok, bátor vagyok, nem számít. A nők meg igazából mindig a gyengébb nemhez tartoztak, de nekik is azért egy háztartás, gyereknevelés volt régen a dolguk, és igazából ők nem engedhették meg azt, hogy ők nekik csak egy ilyen kis, mindig szülünk egy gyereket, az úgy ott fájjon. Hát az megszületett, kész, segítettek, jó napot, otthon szültek, nem igazán voltak azok az orvosi eszközök sem, nem volt így, hogy kimegy a mentő, bevisz szülni, tehát magukra voltak utalva, és sokkal...
1: Hát voltak úgymond bábák.
2: Hát voltak bábák, de nem, tehát hogyha bármi gond volt, probléma volt, nem rohant az orvos az egyik faluból a másikba, mert messze volt az orvos, tehát a nők valahogy kitartóbbak, sokkal nagyobb tűrőképességgel rendelkeztek, mert nekik
1: ugyanakkor, ha nekik fáj valami, azt elfogadják a férfiak, vagy úgy az emberek, vagy a nők is.
2: Tehát hát azért néha bagatelizálnak, mert most is az van, hogy ó, te császárral szültél, á, tehát ez nem is rendes szülés volt. Azért nem kell küzdeni, kínlódni, meg ó, anyuka, nem fáj ez a rendes szülés annyira. Hát nem fáj, az persze annyira, hát próbálja ki, aki nem fáj, azért az nagyon fáj.
1: Azt mondják, hogy mi férfiak nem bírnánk ki azt a fájdalmat, amit a nők szülésnél. Tehát a nőknek alapból nagyobb a fájdalomtűrő képességük, és az a fajta fájdalom küszöbök is, mint nekünk férfiak.
2: Hát kivéve a lányomnak. Kivétel. Férfiban meg az apukám a kivétel, tehát szóval ő is nagyon-nagyon nehezebb. De... Egyikük sem. Hú, szörnyű volt.
1: Mit jelent
3: hát, biztos.
1: Igen. Mit jelent ma valójában erősnek lenni? Mindent kibírni, vagy időben segítséget kérni?
2: Szerintem időben segítséget kérni, mert vannak olyan betegségek, amik időbeni megelőzése, szűrővizsgálatokkal megelőzhető, és azért az emberek élni szeretnének, inkább nem meghalni. És szerintem jobb az, ha segítséget kér az ember, mert ha elhúzódik, az senkinek nem jó.
1: Teljesen egyetértek.
2: Meg saját magunknak minek okozzunk rosszat? Hát fáj a fogam, hát nem fogom eltűrni, hogy fájjon. Elmegyek orvoshoz.
3: Más csinálni, igen, ha nem nézetet meg, nem húzatod ki, ha nem. Az eltetted, hogy még megmaradjon.
2: Mert egy fülfájásnál, gyereknél, felnőttnél, fülfogfájás, hát miért nem? El kell gyorsan menni orvoshoz, mert az nagyon rossz.
3: Az is nagyon rossz.
1: Csak ennek ugye ellenére...
3: Ugye az orvos gyakorlat, amikor kurkálták az emberek fülét, vagy a gyerekekét is, ha hát már nem minden esetben csinálják úgy, nem kitisztogatják, és akkor majd lassan
2: hát vannak alternatív dolgok, ezzel fejlődtünk, hála jó Istennek.
1: Igen, de egyébként a régi időben volt az, hogy tűrjél fiam, akkor vagy erős.
2: Hát, ez biztoság.
3: Igen.
1: Hát ez inkább a régi világban volt így. A napjainkban már inkább a segítségkéréstől. Szerintetek a fiatalabb generációk már nyitottabban beszélnek a testi és lelki nehézségeikről?
2: Szerintem igen, mert fölmegy a YouTube-ra, a TikTok-ra, bármilyen oldalra, minden ott van előtted, megnézheted egy szülést, megnézhetsz bármilyen orvosi beavatkozást, amit föltöltenek, fölraknak, olvashatsz róluk, megkérdezheted a ChatGPT-t, tehát szóval szerintem sokkal nyíltabban beszélnek erről, meg sokkal nyíltabb a tájékoztatás.
3: Hogy inkább az, hogy az érdeklődést, őket ki tudják elégíteni, hogy aztán jó helyről vagy nem, de minél több
2: forum, hát nagyon sok orvosi platform van, ahol tényleg olyan információk vannak, amik hitelesek.
3: Igen.
2: És szerintem igen, sokkal nyíltabban beszélünk.
3: Hát tény, hogy így viszont annyira nyíltak, hogy így hamarabb nézik meg ezt, ezeket, mint hogy elmenjen orvoshoz, hanem mint hogy gyorsan inkább próbál. Mondjuk, ha olyan hiteles helyeken keresget, akkor esetleg még lehet is, de ezzel
2: meg hát a tévében a reklámok, hát már minden gyógyszert, minden betétet, csampont, mindent a mosószerhez, meg a csokoládéhoz képest sokkal többet reklámoznak, mert sokkal nyíltabb az, hogy prostata gyógyszer, hogy fejfájás gyógyszer, hogy bármilyen demencia gyógyszer, tehát nyíltabban beszélnek róla így is.
1: Igen, egyébként én is ezt gondolom, hogy manapság már a fiatalabb generációk sokkal nyíltabban beszélnek, és nem tartják cikkinek az ilyen jellegük, akár a lelki fájdalmukat, tehát a különféle pszichikai problémáikat, akár bármilyen téren is legyen, ezt sokkal nyitottabban kezelik. Viszont mi...
3: Meg régen tényleg csak az orvosoktól tudtuk azt, hogy milyen gyógyszerek vannak, akár fájdalomcsillapítók is, meg a patikából. Ugye ma meg már ott vannak, sorakoznak a reklámokban, amik vény nélkül megvehetők. Igen.
1: Így van, így van. Én amondó vagyok, hogy egy nagyon picit zenélünk, aztán jönnek a 3 órási hírek, és innen folytatjuk a következő órában.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unokos volt a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz, a lényeg az, hogy nem kell.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, megyünk is tovább a témánkban. Méghozzá most arról fogunk beszélgetni, hogyha a számítógép is partner lesz benne, úgy látszik igen, méghozzá, hogy a teljesítmény ára. Akár a munkahelyen, akár a sportban vagy a családban sokan úgy érzik, hogy akkor is helyt kell állniuk, amikor a szervezetük már egyértelműen pihenést kér. Hol van az egészséges kitartás és a túlterhelés közötti különbség? Kérdezlek titeket, hogy miért érezzük sokszor úgy, hogy a pihenés egyenlő a lustasággal? Sőt, sokszor azt mondja, hogy elmegyek pihenni, aj, te lusta vagy. Szóval szokták így az emberek egymást még szekálni is.
2: Hát itt vannak azért a férfinői különbségek, hogy azért a férfiak persze nem mondom, hogy nem dolgoznak, de a háztartást és a női munkát is, stb. Sorolhatnám. Tehát a nők azok mindig is többet dolgoztak ilyen téren, nem mondanák százalékokat, és igazából a nőknek valahogy jobban ezt így ki kell bírni. Tehát az, hogy vannak menstruációs görcsök, az, hogy fáj a fejed, az, hogy bármi gond van, azt úgy elbagatizálod, mert ott a gyerek, ott a háztartás. Tehát nem hagyhatod, hogy ez úrrá legyen rajtad, de amikor azért beteg vagy, akkor ha dolgozol is, a munkahelyedre bemész betegen, annak az az ára, hogy egy, megfertőzöl mást is, kettő. Én ott vagyok ebben, hogy ha én beteg vagyok, például nem dolgozom. Tehát akkor régen sem dolgoztam, inkább elmentem betegállományba, nem megyünk be betegen dolgozni, nagyon sokan bemennek. Tehát például egy kötőhártyagyulladás, nem érdekes, pedig fertőző. Hogy csak meg vagyok fázva, köhögök. Ó, persze, de leköhögöd az összes munkatársadat, és nem 3 lesz beteg, hanem 13. Tehát itt van az a vonal, hogy föl kell ismerni, hogy a szervezetnek vannak azért határai, nem lehet túlterhelni, mert sokkal több szövődmény is lehet például egy megfázásból, tüdőgyulladás, ha nem kezeled időben. Tehát nem éri meg túlterhelni a szervezetet, mert értelmetlen. Nos, gyorsan a férfiakra is visszatérnék, hogy mivel szegény férfiakba ezt nevelték bele, hogy te erős vagy, okos vagy, bátor is, tehát nem lehet, nem fájhat neked, tehát nem lehet semmi bajod. Náluk is igazából a szövődményekre térnék ki, hogy azért, ha föl van fázva egy férfi, ha szédül, ha rossz a vérgeringése, ha bármi van, akkor az kihat ugyanúgy a munkájára, a teljesítményére, és nem szabad, mert olyan betegségek is lehetnek mögötte, amit ha előbb felfedeznek, ugyanúgy a szűrővizsgálatot is el kell menni. Nem szabad megvárni még, mert az teljesítményromláshoz vezet. Nem tudsz dolgozni, pénzt keresni, betegállományba, vagy sokkal több ideig.
3: Hát igen, tehát ha kialvatlan vagy, beteg vagy, bármi van, akkor nehéz helytállni, akár otthon is, de munkahelyen meg aztán plán.
1: Na most mennyire hallgatunk a testünk jelzéseire a mindennapokban?
2: Hát én nőként azért elbagatelizálom ezeket, és szerintem a párom is el szokta ezeket bagatelizálni, tehát hogyha így magunkról egy kicsit megosztunk.
1: Hatalmas mert... nagy hiba.
2: Igen, igen, hiba, de mi nem vagyunk egy orvoshoz járó típusok, és nem vagyunk egy gyorsan bekapkodó.
1: Nem feltétlen azért, mert orvoshoz járó vagy nem. Az ember test kommunikál, jelez. Nem biztos, hogy fájdalommal, de sok mindennel tud jelezni. Hogy álljál, itt baj van. Lehet, hogy mit tudom én. Folytos lesz az arcod. Fáj a hasad. Fáj a fejed.
2: Azt mondod, fáj a hajad.
1: Nem, azt nem.
3: Van akinek az is?
1: Van akinek az is fáj, de azt hagyjuk. Az a hiszti kategória. De tehát, hogy nagyon sok mindenre jelez a szervezet, hogy valami gond van, és csinálj valamit. Vagy keleti orvoslással, ha már a nyugatiban nem hiszel, vagy akár nyugatival, teljesen mindegy, vagy akár így el gyógy, tehát számos módszer van, rengeteg minden, amivel lehet a szervezetet támogatni. Vannak már olyan eszközök, amikkel lehet, tehát orvosi segédeszközök, amit az ilyen orvosi segédeszközboltban, vagy gyógyászati segédeszközboltban meg lehet vásárolni.
2: Vagy gyógynövényboltokban. Vagy gyógynövény persze, de van, aki nem hisz benne, és úgy van benne, ó, egy kis megfázás nem számít. Tehát ebben a rohanó
1: most
2: világban...
1: Most a megfázás az valóban nem számít, és nem a megfázásra gondoltam. Hogyha tartósan fáj a nyakad például, akkor annak van valami ok. Az nem azért fáj, ó, elbagadtál, ne foglalkozunk vele. Nem,
2: hát vagy elaludtam, de tudod, az ember úgy van, hogy át fáj a nyakam, elaludtam, majd elmúlik.
1: És ha nem múlik egy két hónap
2: legyünk rá.
1: Tehát, hogy nem, de ezt nem szabad. Tehát lehet, hogy egy-két napig oké, vagy egy hétig oké, de amikor már hetek óta, hónapok óta fáj, azt már
2: hát
1: valamit
2: kell. Hát el kéne menni, igen. Egy...
1: Hát nem is egy orvoshoz, de egy gyógymasszörhöz, hogy megnézze, hogy van ott valami kötés, hogy nem az izom fáj, mert lehet, hogy nem, amúgy nincs semmi probléma, csak mondjuk bekötött az izmod, és egyszerűen fájdalmad van az izmod részéről, és azt ki kell masszírozni, és elmúlik a fájdalom. Tehát, hogy annyiféle dolog van, amivel támogathatjuk a testünket, a szervezetünket.
2: És például ezért fontos az önvizsgálat is, például a nőknél is, meg a férfiaknál is, hogy amikor az ember öltözködik, amikor az ember fürdik, amikor az ember törölközik, akkor átvizsgálja a testét, mert olyan dolgokat is találhat, ami sokkal rosszabb lehet, mint ami.
1: Igen.
2: Ezek igen, is egy jelzés. Tehát igen, a test az nagyon-nagyon sok mindent jelez, csak sajnos valamiért elbagatelizáljuk ezeket a dolgokat, de nem
1: gondolom,
2: tudom, hogy ez így miért alakult ki.
1: Azt gondolom, hogy...
3: Igen, mert mindig félünk a rosszabbtól, félünk, megijedünk attól, hogy mi van, ha tényleg komolyabb, és akkor inkább elengedjük.
2: Lehet, hogy igazad van, de én sokkal jobban szeretném azt hallani, ha komoly a baj, hogy mondja meg, tehát például az orvos is, hogy közölj, hogy ez van, tudunk-e tenni, vagy nem tudunk, mert a tudatlanság az nagyon rossz dolog, hogy vársz, és nem tudod, mi bajod van, és fáj, és vagy nem vizsgáltatod ki, és csak gondolkozol, hogy lehet, hogy ez, lehet, hogy, de lehet, hogy mégse az, tehát ez a tudatlanság, ez nagyon rossz dolog. Tehát én inkább szeretném tudni.
3: Meg amúgy kétféle reakció van, ugye, aki hipohonder, az, tehát, hogy eleve az alapkérdésre visszatérve, az nagyon gyorsan lereagálja a jeleket, és még a nem létezőket is, és akkor mindenre ugrik, mindenért orvoshoz megy.
1: Hát de az már egy betegség, egy hipohonderség.
2: Igen, igen, és rögtön mész a sebészet, hogy úristen, le kell vágni, megőrülsz. Apukám volt ilyen, úgyhogy átéltem, hogy ő többet járt az SZTK-ba, mint nem tudom, mint haza, nagyon sokat járt.
1: Járt volna inkább akkor a kocsmába, már bocsánat.
2: Á, nem, a kocsmában nem, azért nem volt egy ivós típus, úgyhogy inkább. Nem,
1: akkor járt volna inkább nőzni, na.
2: Inkább ment volna csajozni, jobban jártunk volna, mint hogy az orvosokhoz járkált volna. Mondta neki szegény orvos is volt, egy pszichológusa, és mondta, hogy ne haragudjon, Vince úr, azt mondja, meg az orvos is maga nem a szívével fog meghalni, ne izguljon az, hogy van.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert sok ember van ilyen, én ismerek olyan embert is, aki bement az orvoshoz, és ő mondta meg a diagnózist, és azt mondta neki az orvos, vagy az ápoló, nem tudom, hogyha maga ennyire tudja, akkor minek jött ide?
2: Végül is igen, tehát orvosnak, igen, jó, hát én azért nem mernék nyilatkozni.
1: Na most lehet-e hosszú távon sikeres valaki úgy, hogy miközben folyamatosan figyelmen kívül hagyja saját egészségét? Gondolok arra, hogy például sportoló, mondjuk olyan felsővezető munkában, vagy olyan helyzetben lévő, vagy olyan munkát végző ember, aki nem felsővezető, viszont mégis valamilyen szinten, magas szintet képvisel a szakmájában, tehát hogy lehet-e valaki sikeres úgy, hogy nem figyel magára?
2: Szerintem nem lehet, pont ezért vannak különböző ilyen menedzser szűrővizsgálatok, amik nagyon-nagyon kiterjedt vizsgálatok, és minden ilyen nagyon nehéz fizikai munkát és szellemi munkát végzőknek egy évente egyszer ajánlott, mert ez a menedzser betegség is, ami például magas vérnyomás, szívproblémák, gyomorfekély, sok savtútengés, tehát ezek mind-mind ezek a túl leterhelt menedzserek betegségei, figyelemzavar, alváshiány, stb., amitől nagyon-nagyon sok minden más is lehet. Vagy például ott van hogy azokban a munkákban dolgozok, például bányászok, például kohókban dolgozok, vagy rendőrök, tűzoltók, mentősök, akiket például sokkal előbb lenyugdíjaztatnak pont azért, mert olyan munkakörben dolgoznak, ami veszélyes az egészségükre is.
1: Már ez se feltétlen igaz, sajnos.
2: Igen, igen, tehát ők például van egy határ, eddig dolgozhatsz, és utána mész nyugdíjba, vagy leszázalékolnak, mert egyszerűen nem olyan egészségi károsodással vagy szemben, hogy nem tudod már 65 éves korodig ezt művelni, ezt a munkát.
3: Hát igen, ezért is van, hogy ugye bizonyos foglalkozásokból vagy átképzed magad, vagy én nem tudom, vagy ha el tudsz vonulni bármilyen előnyugdíjba, vagy bármibe.
2: Igen, mert hát a sportolóknál is ugyanez van.
3: Igen.
2: Tehát a sportolók is ideig tudsz sportoló lenni, például focista sem lehetsz 50 évesen, szerintem meg 40 évesen sem, bár nem tudom hány évesek most a legöregebb focisták, de autóversenyző sem lehetsz, mert olyan terhelésnek vagy kitéve, hogy kell egy másik szakma, vagy halálra kell
3: évesen keresni. Még lehet?
2: 40 évesen lehet?
1: Még? Hát mondjuk az autóversenyzőnél az a helyzet, hogy ott még már annyi pénzt keresnek, hogy nem azért szállnak ki, nem minden esetben azért szállnak ki, hogy itt nem bírják, hanem azt mondják, hogy ők kerestek eleget, még az unokájuk is bígan elérés, és köszönjük szépen, ennyi elég volt.
2: És a focisták meddig, azt nem tudod?
1: Hát
2: Sanyi,
1: a focistáknál
2: milyen...
1: általában ilyen 40 év körül szokták már őket, de akkor is fociznak egyébként, képes egy 50 éves, 55-60 éves játékos is játszani, csak ugye nyilván nem olyan teljesítménye, mint
3: a széles. Jó, de az már inkább az öreg csapatában.
2: Senior válogatott, igen.
1: Nem, az már ilyen hobbi focisták már, tehát átminősülnek. Hát nem focizni felejtenek.
3: Profi
1: szinten ilyen 40 szerintem.
3: Profin azért 40 körülig, mert ugye annak idén emlékszem a Millára, aki kameruni határ volt, iszonyat jó játékos volt még viszonylag akkor is, meg most is van egy-kettő, de most azokat már nem tudnám megnevezni. Tehát ott van Gyugyák is, azért már most visszajött Debrecenbe amolyan levezetésként, de még mindig csak nem tudja ott hagyni a pályát. Mert ezt a levezetést meg amúgy meg kell csinálni, mert akkor így tud visszavonulás.
1: Ha jól tudom. Hát, ha jól emlékszem.
2: Mivel hogy a foci VB van, azért kanyarodtam ki a focira.
3: Igen, hát nagyjából minden sport, ugye a kézilabdánál, és hát ott meg a vál, meg ott aztán ott is komoly sérüléseket bele.
2: Hát igen, kézilabda, foci,
3: atlétika,
2: igen, súlyemelés. Tehát azért, vagy itt a jégkorcsolyázók is azért csak hidegben vannak az üzületeik, motorsport. Tehát,
3: azt viszont már abba hagyják azért, utána igen, valaki elmegy ilyen jégrevűbe, sokan, akik ugye világbajnokok voltak, és akkor csinál még valamit, tehát azért ők is már 30 év fölött, hát nem tudom, ott is ki volt a legidősebb, de nagyon korán kezdik, és sajnos...
2: Nagyon korán is fejezik be.
3: Kornász,
1: igen.
3: Korcsolyázó, igen.
1: Viszont én a mondó vagyok, hogy egy picit zenéljünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, tartsatok velünk továbbra is.

0: ahol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk műsorunk témáját méghozzá azzal, hogy megtanulni beszélni a fájdalomról. Talán a legfontosabb kérdés nem az, hogy életünk során átélünk-e fájdalmat, hanem az, hogy mit kezdünk vele. Ha könnyebben beszélnénk róla, talán hamarabb kérnénk segítséget is. Mitől érezzük azt, hogy valaki valóban meghallgat és komolyan vesz bennünket? Hát alapvetően, amikor hát időt szár ránk.
2: Hát érezzük az illető figyelmét. Hát,
1: az, hogy
2: ugye verbálisan, non-verbálisan is érezhető, ugye ennek megvannak a jelei, hogy mikor figyel egy ember a másikra, ez a másik műsor témája, hogy egyszerűen, tehát hogy tudod, hogy komolyan kérdezik, tehát pont az elején, amiről beszéltünk, hogy megkérdezik, hogy van valaki, aztán azt mondja, hogy jó, hát jól vagyok, vagy nem jól vagyok, vagy inkább azt mondja, hogy jól vagyok, vagy tehát, hogy nem felületes a kérdés, tudod, hogy komolyan érdeklődik, hogyha idegen, ha megismered, akkor meg úgy is tudod, hogy érdekel, vagy érdekli az állapotod, vagy érdekli, hogy mi van veled, vagy nem, mert hát akkor biztos nem állna már veled szóba, vagy nem lennétek barátok, vagy ismerősök, jó ismerősök, vagy bármi, tehát megvan az érdeklődésnek a jele.
3: Én gyerekkorra vinném át ezt a dolgot, hogy szülőként nagyon fontos az, hogyha a gyereknek bármi baja van, és már tud beszélni, és azért tudatában van, hogy el tudja mondani, hogy hol fáj, mi fáj, hogy akkor leülni vele, és meghallgatni, és bátorítani arra, hogy mondd el, hogy mi a bajod, és lehet, hogy csak fals a fájdalom.
1: De az lehet, az lelki fájdalom is egy felnőtt ember.
3: Lehet persze, de ha gyerekkorban megtanítjuk után a gyereket, hogy ki tudja mondani azt a fájdalmat, hogy mondd el a doktornéninek, nyugodtan mondd el, vagy tehát az olyan, mint amikor rosszat csinál a gyerek, tehát nyugodtan mondd el kell tudni mondani, és akkor ebben meghallgatjuk szülőként is támogatjuk, az gyerekorvos meghallgatja, támogatja, akkor kifejlődik az benne, vagy kifejlődhet az benne, hogy elmerem mondani kamaszkorban is, hogy fáj ez, fáj az, rossz a menstruáció, menjünk egy gyógyszert venni, el tudja mondani az üzemorvosnak, hogy ez a baja, az a baja, ha felfedez valamit a testén, akkor tud szólni. Tehát ez biztos, hogy szülőként kell kialakítani, hogy merjél erről beszélni. És támogatni kell az orvosoknak, a védőnöknek, a házi orvosoknak, hogy meghallgat, és nem csak úgy, hogy mi a baja, se okoz, semmi, nem érdekes. Tehát.
1: Jó, hát akkor amondó vagyok, mehetünk is tovább a kérdésem, azt hiszem, hogy még valamit hozzá akartok.
3: Igen, tehát.
1: Na, szóval akkor hogyan lehetne természetesebbé tenni, hogy az emberek időben orvoshoz vagy szakemberhez forduljanak?
3: Hát a támogató háttér az nagyon fontos. Hát a támogató háttér. Tehát hogyha... Vagy a szülői háttér, hogy nem azt mondják, hogy ne bagatellizáld el a dolgot, ez nem is fájdalom, ez csak kiszicsálizd el, jobb.
2: De most ugye, mint mindenre már van ezek a mozgalmak, hogy
3: vannak, mondjuk
2: anyukákat küldjünk el, ugye szűrővizsgálatokra apukákat küldjünk el, és akkor ebből lett ez a gyerünk aputi, gyerünk anyuti mozgalom, hogy
3: ilyenek vannak, Sanyiko, én meg sose hallottam róla.
2: Hogy a család mozgósítsa ugye az apukákat, anyukákat, gyerekek, férjek,
3: meg vannak ezek az ingyenes szűrő napok, tehát hogy valami kitelepülés van bárhol, bármikor, igen, és akkor vannak ingyenes szűrővizsgálatok, ahol mondjuk lehet kérdezni, van egy orvos, gondolom, ott egy nővér, mentőautó, stb., nem tudom, sose voltam ilyenen, de tényleg ott vércukort néznek, talán vérnyomás, valami dietetikai tanácsadás van, életmód tanácsadás.
1: Oxigénszintmérés.
3: Igen. Tehát ott az például nagyon jó dolog, mert ez egy támogató közeg. Tehát hátulról támogat az egészségügy, hogy tessék elmenni szűrni, és ha gond van, akkor tudjál segítséget kérni. Vagy van az egyik szolgáltatónál is egy ilyen telefonos, videokamerás, orvosi segítség nyújtás alkalmas.
1: Meg vannak lelki segélyvonalok is, hogyha lelki problémát, fájdalmad van, akkor
3: az is van, igen, tehát vannak
2: ilyen. Igen, azok már régóta.
1: Igen, tehát hogyha ilyen problémád van is, van kihez fordulni, és elmondhatod.
2: Igen, mert az emberek mindig félnek ugye attól, hogy azt mondja, hogy jó, akkor elmegy valamilyen vizsgálat, és hogyha találnak valamit, akkor vagy nincs is semmi, de biztos találnak, és akkor majd ez meg az lesznek vizsgálatok sorozata, és onnantól már nem jön ki ebből a körből. De hát azért nem minden esetben van ez így, mert hogyha időben jönnek valamit, akkor azért nehéz, hát, hogy valami rossz történjen, ha csak persze lehet olyat hallani régebben, és hát nem tudom, most sikerül-e az egészségügyet olyan szintre hozni, hogy mondjuk ne cserélődjenek
3: el. Évek sanyit, hogy legyenek kicsit türelmes.
2: Hát, ja, hát én ezt gondolom.
3: De jó.
2: De, hogy én mondjuk azért még nem jártam, de nem. Ilyen, hogy le lett csere, aztán szegény ember azt hiszi, hogy rákja van, az közben semmi baja.
3: Oké, de figyelj, a megelőzés biztos, hogy fontosabb, mert az orvosoknak is, a gyógyszerrészeknek is, a homeoterapiás szereknek is, tehát mindenkinek, ha megelőzöd a bajt, az sokkal jobb az neked is, a beteg szempontjából is, az orvos szempontjából is, sokkal jobban lehet kezelni. Tehát mindig hát, a megelőzés a fontos. Tehát,
2: amit prevenciónak hívunk, ugye? Igen.
3: Jó, köszönöm szépen, ez a szép külföldi szó, Sanyi, én úgy szeretlek téged.
2: Latin.
3: Hát külföldi, nem, a latin is
2: prevenció.
3: Külföld.
2: Jegyezd meg, prevenció.
3: Hát nem tetszik a szó, úgyhogy lehet, hogy nem jegyzem meg.
2: Hát jó.
3: Na, szóval, hogy ezek fontosak. Tehát nem szabad persze elhanyagolni sem, az sem jó, ha túl sokat járunk orvoshoz. Tehát egyik sem jó, a középutat meg kell találni, hogy
1: igazából az ember...
3: Sem jó, az sem jó, ha túl sokat járunk orvoshoz. Tehát egyik sem jó, a középutat.

0: mondom.
1: Ez ugyanez, mint a sportorvos, ugyanez.
0: Hát igen, de ez ilyet én azt gondolom, hogy ingyen bérmentve kéne, és az államnak kéne fizetni, nem pedig a betegnek, hisz állam, majd egy országhoz tartozunk, és minden emberre kellene vonatkoztatni ezt, és elvileg vonatkoztatva is van, aki munkahelyen dolgozik, és igazából ezért nem gondolom, hogy a cégeknek kellene ezt megfizetni, de mindegy, ez csak az én véleményem. Persze, mondjuk a munkavállalóknak tök mindegy, hogy kifizeti ki.
1: De végig is a munkavállalók így hozzájárulnak a büdzséhez, tehát egy kicsit. Jó, sok minden mással is hozzájárulnak, tehát...
0: Nem, a munkavállalók ebben nem, a munkavállalóknak ingyen megcsinálják a vizsgálatot, de azért a cég fizet, Karina.
1: Igen, hát ezért mondtam, hogy akkor a cégek, bocsánat, rosszul fogalmazom, a cégek hozzájárulnak.
0: A munkáltatók járulnak hozzá, nem a
1: igen, munkáltatók, cégek.
0: Nem mindegy, így. Hogy mit mondasz. Bocsi, hogy
1: nem, a munkáltatók és cégek.
0: Rendben, kijavítottuk Karinát, lapozzunk. Szerintetek milyen változásra lenne leginkább szükség ahhoz, hogy a fájdalomról kevesebb tabu és több őszinte beszélgetés szülessen?
1: Hát a szülők, az otthon, az iskola, az óvoda és a társadalom.
0: Hát ez magyarul szerintem mindenkinek kellene az összefogás részének lennie.
2: Igen.
1: Tehát kimerjük mondani azt, hogy fáj.
0: Jó, de ha most ezt egy kicsit szűkítsük le. Van egy 12 fős baráti társaság, akik összejönnek. Mi kellene az, hogy ők jobban beszéljenek a problémájukról?
1: Mondjuk két sörrel több. Két sörrel több szerintem biztos, hogy hatékony lenne, mert feloldja azokat a gátlásokat, hogy tudjon beszélni, mit tudom én.
0: De az, ha nincs alkohol.
1: Ja, hát a sika alkohol nélkül nem nyílnak meg. Tehát két sör.
0: Hát és jó, a nők.
1: A bizalom. Nem, a bizalom. A bizalom.
0: De várj, azért nem nyílnak meg, mert alapvető emberi bizalom hiány van az emberek között. Tehát a idegen ember és idegen ember felé nincs annyi bizalom, hogy felszök a buszra, akkor nem fog lelökni. Tehát, hogy ez nem, azt gondolod, hogy az emberi bizalmatlanság sokkal nagyobb attól, hogy bármit is elárulj magadról?
1: Szerintem igen, mert félnek az emberek attól, hogy mit szól. Hogy most úristen, nekem most
0: de mit tudom mondjuk én ilyen soha nem foglalkoztam, mindenki azt gondol rólam, amit akar, én elmondom a véleményem.
1: Én is így vagyok vele, meg ha megkérdeznek, én is elmondok dolgokat, mert nyíltan szeretem élni az életemet, de van, aki szégyellé, valakinek probléma.
0: Inkább azt tartom furának,
1: miért beszéljek én egy idegen, még a barátomnak se? Hát miért beszéljek arról, hogy én, nekem mit tudom én, nőként hüvely problémáim vannak, vagy férfiként prostata gondjaim vannak. Hát ez ciki.
0: Miért ciki? Nem ciki, egyáltalán nem ciki.
1: Egyáltalán az nem ciki, ciki. De például ilyen komoly az, dolgok.
2: Van olyan kör, ahol ezt így elmegy mondani, mondjuk idegeneknek aztán végképp nyilván
0: nem azt mondom, hogy idegeneknek, hogy baráti társaságról volt sennyi szó.
1: Baráti társaságról volt, de baráti a nagyon jó barátod azért azt elmondod, de azért, valahol igen. Az sem. Tehát nekem is van egy nagyon jó barátnőm, soha nem beszélt arról, hogy neki bármi problémája. Lelki problémáiról igen, de testi problémáiról soha így komolyabban.
0: Lehet, hogy olyan szintű lelki beteg, hogy fizikai jelenleg nem nagyon van, bár aki lelkileg beteg, az előbb-utóbb fizikailag is kijön.
1: Ez is lehet.
2: Mondjuk a szegény Lorán Lenke színművésznőnk ugye mondta annak idején, hogy vagy hát ő nem nagyon szerette, hogyha valaki panaszt, mert azért vannak azok, pláne ugye a csajos társaságban, de mondjuk hát pasiknál tényleg nem tudom, hogy mennyire, hát tényleg egy szűkebb körbe, vagy egy két barátjának, de ha már mit tudom én, többen vannak egy baráti körben, lehet, hogy mindenkinek nem mondanáját. Lorán Lenke tényleg nem szerette annyira a panasznapot, mert ő mindig akkora pozitivitást sugárzott.
0: De várjál, hogy nem. De alapvetően ebben igaza is van, mert nem panaszkodni kell, hanem őszintén beszélgetni.
2: Igen, tehát hogyha összejönnek, akkor tehát ne arról
0: nem panaszkodni kell, őszintén beszélgetni. El lehet mondani a te panaszodat, amit te panasznak érzel, de nem panaszkodással. Mert a panaszkodást én sem szeretem. Hozzáteszem, lehet, én is szoktam panaszkodni. De
1: nem vettük még észre,
2: most a egészségedről, a fájdalmaidról, hogy jaj, itt fájok, és ez van, és az van. akkor arról kezdett beszélni, hogy valahol mégis

0: Gondolja az lehet, hogy, hogy segítene. Tehát figyelj, te képzeld el, figyelj, te, én is tapasztaltam ezt, te hova mész orvoshoz, vagy voltál? Tehát azért ez jó lenne ilyen szempontból, mert meg tudnák osztani a saját tapasztalataikat egymás között, és lehet, hogy tudnának egymásnak segíteni.
1: Igen, de ez nem panaszkodás, annyi a panaszkodás hozta föl. Igen. Tehát én azt mondom,
0: hogy panaszkodni sem olyan is van. Jó. Tehát van olyan is, aki jaj, édes tágat,
2: mondjuk már annyira, annyira komolyabb a baj, vagy már lát.
1: De panaszkodó embert nem szeretjük. Vagy a társadalom az nem annyira szereti a panaszkodást, mert az
0: ez amikor méltósággal tűröd a fájdalmat, és mondjuk beszélsz róla, de nem panaszkodsz, csak érdeklődsz, vagy tényeket közölsz róla, hogy te figyelj.
1: Uh-huh. Figyelj, nekem ez van és kész, ez nem panaszkodás, csak elmondom.
2: Igen, mert az igazi panaszkodó, igen, az, amikor meghallgatod a másikat, és akkor te még tromfolsz, hogy ja, hát ez semmi, nekem még itt, meg ott fáj, meg még ez is van, meg az is van. Tehát akkor már megy ez a
0: kinek van nagyobb baja.
1: Aha. De az már megint kukac méregetés egy picit nekem.
2: De az már...
0: Ja.
1: Szépen kifejezve.
0: Igen.
2: Kukac méregetés.
1: Sajnok tetszik.
2: Atya világ.
1: Hát most szépen fogalmazva, hívhatjuk.
0: Igen, nagyon szépen. Olyan szépen fogalmazva.
1: Látod? Az ebbet is szót kihagytam. Na, az a helyzet, hogy mindjárt 4 óra, de még van egy csomó időnk, és ilyen pillanatban nekem ezzel témával kapcsolatban nincs több kérdésem. Esetleg valamilyen történetet, vagy sztori, ami bennetek maradt a fájdalommal kapcsolatban. Az, hogy a kibírással kapcsolatban. Karina mondta, hogy tud 4 sztorit, ebből 2-t mesélte el, de mi a másik 2? Én kíváncsi vagyok, mert lehet a hallgatni is.
0: Kíváncsi vagy a nézőben, csak elmeséltem el, 2. Igen, a gyerekkori sztori, a lányomnál volt ez a gyerekkori fájdalomtűrő képesség, de mondjuk ez egyetlen egy pozitív kicsengése volt, hogy volt nekünk itt egy hintánk, ami föl volt akasztva az ajtó félfára, és hát hintázott a gyerek rendesen vele, és hát kis naívan én hát fölakasztottuk, jó helyen van az ott. Na de hát arra senki nem gondolt, hogy ott 2 fém darab surlódik, és abból leshetnek mondjuk kis szilánkok, darabok. Hintázik a gyerek, eltelt 1 hónap, 2 hónap, hát mi történik? Anya fáj a szemem, anya valami szúr. Hát mivel akkor sem láttam már, úgyhogy kénytelen voltam valakinek a segítségét megkérni. Nézd már bele a gyerek szemébe, szerintem az apját kértem meg, hogy mi van benne, ő se lát semmit, na el kell vinni orvoshoz. És a szegény talán 1,5-2 éves lett, tehát ő nem is emlékszik rá, de nagyon-nagyon jól tűrte. 4 orvosnak kellett lefogni, mert nagyon-nagyon sírt, tehát ez volt a nagyon jól tűrt a szegény, mert hát bele kellett csepegtetni a szemébe, és ki kellett szedni azt a szilánkot, azt a fémszilánkot, ami a hintáról levet, úgyhogy gyorsan le is vettük a hintát, és soha többet nem is raktuk föl, de bekötötték a szemét, nagyon-nagyon sok volt, nagyon kedvesek voltak, és azt hiszem, hogy ülve aludtam vele, mert nem tudott így lekötött szemmel aludni, és ülve aludtam. Mm. És igazából én hősies voltam, tehát mit nekem? Én bemegyek a gyerekkel. Apukám azt mondja, hát én nem tudok bemenni. Mondom, hát miért nem? Mi a probléma? Hát én már veled voltam 1-2-szer, én azt azért úgy lelkileg ezt már úgy azért nem bírom ki. És én mentem be vele, mint hős anya. Tehát ez a különbség az a, hogyan beszéljünk róla, mert ő is elmondta persze, hogy fáj a szeme, és most is így van, hogy már lassan felnőtt, de most is nyíltan beszélünk például ezekről, a menstruációs dolgokról, a fogfájásról, a lelki problémáiról, mert mindig nyitottan fordultunk felé, amikor kicsi
1: volt. Ez egy nagyon jó dolog.
0: És támogatom például a szűrővizsgálatokban is, tehát a fogászatra menjen legyen vegyszer, nagyon rosszul volt, tehát nyugtatót kellett bevenni, de komolyan, tehát elájul a fogorvosi székbe. Tehát ő ennyire nem bír, hogy be kellett venni egy frontint, komolyan, hogy a fogászatra kihúzzák szegénynek a bölcsesség fogát, mert rosszul nőtt, de ősiesen elment és megtette.
1: Mm.
0: Úgyhogy ezek voltak, hát apukám pedig volt a hipohondár, tehát ez a másik történet, hogy ő mindenért orvoshoz ment, az ég egyet a világon mindenért, de hála jó Istennek, hogy...
1: Ő volt a fáj a hajam kategória.
0: Ő volt a fáj a haj, de tényleg, tehát hát a körzeti orvosokkal váltogatta rendesen, mert ezzel összeveszett, mert hát Fince úr, ne haragudjon, hát most volt itt szűrővizsgálata, nincs semmi baj, higgyel, de én szédülök, de hát akkor nem szédülhet, hát kapott vasat, jó a vérnyomása, de tehát orvosok megunták, úgyhogy azt mondták, hogy keressen magának másikat. Nem így mondták, de ez volt a lényeget. De igazából az volt a szerencse, hogy a pszichológus az járt sokáig, és megszületett az unokája, és azt mondta, hogy na, mostantól nem járok pszichológushoz, mert megszületett az unokám, és ez így az én lelkemet boldogsággal tölti fel, és nem is járt. Tehát meggyógyult, és ez egy nagyon pozitív dolog volt így az apukám számára. És még egy gyors szomszédi, szegény szomszédom, jó, nincs itt, és nem hallja. Ő a hipohondere. Tehát ha fáj, ha nyom, ha szúr, már megy az orvoshoz, már szedi az antibiotikumot, már rögtön Atya Úristen szüzenyel mi fog történni. Tehát ő, ha fáj a haja, már Jézus Mária, itthon kell maradjak, mert annyira... Szűz meg.
1: Akkor ő nagy kifogásgyártó. Akkor ő nagy kifogásgyártó.
0: Hú, szörnyű. Nagyon, de neki mindig valami baja van, mindig valami fáj, mindig mindent elkap szegény, mindig begyullad minden. Jó, egy a pozitívum benne, hogy sajnos genetikailag örökölte, tehát nem mindenről tehet, de nagyon túloz. De ő az antibiotikumok királya. Tehát én úgy szoktam hívni, hogy...
1: Antikirály,
0: ő minden hatásba víz szegény. Hát igen, mert annak vannak mellékhatásai, és ő szegény azt is viseli.
1: Hát igen, úgyhogy de akkor szegyen, kis... legyen prókirály is, tudod, probiotikumot.
0: Az igen, prókirály, és igen, úgyhogy nálunk ilyen családi összefonódások vannak. Én nem szeretek orvoshoz járni, de szűrővizsgálatokra elmegyek, mert az nagyon fontos. Én nekem jó a fájdalomtűrő képességem, úgyhogy
1: hát a én is elbakat előtt állok. Hát a lányra akkor nem rádított ezek szerint.
0: Hú, hát nem rám jutott, szörnyű, fú, tehát...
1: Viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délutánban és Lépés délután podcastbe. YouTube csatornánkra ne felejtsetek feliratkozni, hype-olni, lájkolni, osztani tartalmainkat, hogy a műsoraink, adásaink minél több emberhez elérjenek. A hallgatóknak köszönjük a megtisztelő figyelmet, és kívánunk további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Karinácsaint is, jó magam, Robit hallottátok is a Lépés délutánt és Lépés délután podcastet. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unokos volt a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnapban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallotta.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Locked. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Talk to me.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

feel.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. What it do, baby boy?

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A viharkárok kétharmada nyárra esik. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszer csoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kedden az MTI-vel. A 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energia tároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Kifogyott autójából a benzin a kapszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi. A férfire a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében talált rá, adta hírül a Különleges Mentő Szervezet Facebook oldalán. A szervezet azt írja, egy telefonáló arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között mezőgazdasági területen. Az értesítésnek köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőrök beazonosítottak, a mentők pedig kórházba vittek. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: éjszaka.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a teszt időszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusz című

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

lépéssel közelebb hozzád.

0: van.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közel.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, nehogy Isten az apa, anya, nehogy Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz, vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-ez egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat elajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen, de azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőkben hasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett haláltemplomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Nos, foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 éve ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján egy virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falomjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ez pedig azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is. Az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan

akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozónk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!